0: kinek szene támogva, hogy ő bármilyen mata szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászni, ma húza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.